vele, cara vele, vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele vele